6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Mama, ne kérdezz semmit se tőle, csak ölej át, mint rég. Mama, ne kérdezz, mi lett belőle. Csak nézz rám, csak nézz rám, kérlek.
1: Music. The music's awesome.
2: On the radio. 103.5.
1: Hit music.
3: Hit music.
1: Give it up.
2: On the radio.

0: Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állat a segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm stirodul 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. We'll be right back.

0: 3.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music. Panda Rádió.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Horgoson interaktív programmal zárták az Európai Mobilitási Hetet az autómentes nap alkalmából. A környezettudatos közlekedésre, valamint a rendszeres mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. Fék, csengő, lámpa, bukósisak, a legkisebbek is tudták, mi kell a biztonságos kerékpározáshoz. A Vöröskereszt és a közlekedési rendőrök előadása után jöhetett a nap legjobban várt pillanata. 19 kerékpár talált gazdára az iskola udvarán. A sorsoláson Magyar Kanizsa község óvodásai általános és középiskolás diákjai, valamint oktatási nevelési intézmények dolgozói is részt vehettek. A kezdeményezés úgy tűnik évről évre célba ér, a szervezők tapasztalatai szerint egyre többen pattannak kerékpárra a községben, hangzott el az eseményen. A szervezők abban bíznak, hogy a kerékpárok minél többször előkerülnek majd, és egyre többen gurulnak két keréken a hétköznapokban is. Tegnap kezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapják meg, többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatják a számláikra az állam támogatását. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, péntekig utalják a 6000 dinárt. Csak nem 1,7 millió személy igényelte az állami támogatást. A polgárok többsége a postabankban kaphatja majd készhez a 6000 dinárt. Amennyiben külön jelentkezés alapján utal az állam, akkor a postabankban nyitott célszámlára érkezik az összeg, és nincs szükségük külön számla nyitására, a pénzt a személyi igazolvány felmutatásával fel lehet venni a szerbiai posta bármelyik kirendeltségében. Az érintetteknek egy éven belül kell felvenniük a célszámlára beérkezett támogatást, ugyanez vonatkozik a nyugdíjasokra és a szociális segélyre jogosultakra. Az ingyen részvényesek többsége is a postabankban várhatja a 6000 dináros támogatást, ám ez nem mindenkire vonatkozik. Azok az állampolgárok, akiket nyilván tart a részvényalap, de az ingyen részvények értékesítését annak idején másik bankon keresztül intézték, azok a saját pénzintézetüknél vehetik fel a 6000 dináros hozzájárulást is. A Belügyminisztérium 229 vajdasági képzési helyet hirdetett meg a kamenicai rendőrképzőbe. Rendőrnek, közlekedési rendőrnek és határrendőrnek is lehet jelentkezni több vajdasági városban. A fő feltételek között szerepel a 18 és 30 év közötti életkor, valamint a 4 éves középiskolai végzettség B kategóriás jogosítvány nélkül is lehet pályázni, ha annak megszerzését már megkezdték. Továbbra sem kizáró ok a kettős állampolgárság. A jelentkezéseket október 5-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti rendőrállomáson.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Szerbia útjain az elmúlt 24 órában 113 közlekedési baleset történt, amelyekben ketten életüket vesztették, 80-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén egy balesetet jegyeztek fel, egy sérülttel. Szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzés zajlik az iskolák környékén. Az akció első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből 17.900 gyorshajtás volt. több mint 170 esetben ittas vezetés miatt intézkedtek. Ebben az időszakban két gyermek sérült meg közlekedési balesetben, egyikük súlyosan, másikuk könnyebben. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy az iskolák közelében csökkentsék sebességüket, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre. Vigyázzunk egymásra az utakon!
1: Időjárás.
3: A mai napon változóan felhős idő várható, reggel hideg lesz, de a nap folyamán felmelegszik az idő. Helyenként rövid időre záporok is kialakulhatnak. Mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 20 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 126, Zentánál 200 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hideg idő miatt az érzékenyek körében a hidegfronti jellegű tünetek még jelentkezhetnek. Fejfájás, keringési panaszok, vérnyomás problémák és kopásos eredetű ízületi bántalmak léphetnek fel, valamint felerősödhetnek a görcsös panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: AMT Unija agent Svet kamena, mermer i granit iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-53. 0-65.
4: Pedale, okrećem sreću, pokrećem me leto na zimu, jesen i proleće.
5: Capriolo.com.
4: Capriolo bicikl donosi radost svima.
5: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
6: Es wurde reklam.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Szeptember 23-a van, szerda, és itt a Panda Rádió hullámhosszán. Andrea vagyok, és természetesen ma reggel is itt van velem Zenóbia.
6: Jó reggelt mindenkinek! Hát Andrea, már szerda van, lassan tényleg visszarázódunk a hétköznapokba.
5: Lassan, én ma reggel már egészen rutinosan nyomtam ki az ébresztőt, csak utána 5 percig azon gondolkodtam, miért is szólt olyan korán.
6: Mert várnak bennünket a hallgatóink, és mert egy jó reggel néha éppen egy kedves gondolattal kezdődik.
5: Így van, ma arról beszélgessünk, hogy nem csak a nagy események adhatnak örömet, egy egészen hétköznapi szerdában is lehet valami, ami érdemes és jó érte várni. A mai nap pozitív gondolata így szól, nem kell különleges nap ahhoz, hogy valami jó történjen, néha elég, ha észrevesszük azt, ami már most is örömet ad.
6: Ez nagyon szép, mert sokszor azt mondjuk, majd hétvégén pihenek, majd a szabadságon leszek boldog, majd ha végzek a feladataimmal, akkor jut időm magamra.
5: Te, ez pont olyan volt, mint hogy most saját magamat hallottam volna ma reggel, majd ekkor. Közben pedig itt van ez a mai szerda. Lehet, hogy valaki éppen most készíti a kedvenc reggeliét, másnak egy jó beszélgetés jut a napjára, valaki pedig délután végre sétálhat egyet.
6: És olyan is van, akinek az a legnagyobb öröm, ha ma egy kicsit korábban végez a munkával.
5: Na, én azt is tudnám értékelni, de az öröm néha még ennél is kisebb. Egy üzenet, egy mosoly, vagy az, hogy valaki megkérdezi, hogy vagyunk, és tényleg kíváncsi a válaszra.
6: Szóval ne csak a pénteket várjuk, a szerdának is lehet saját kis ünnepe.
5: Pontosan, és ha még nem látjuk, mi lesz az, talán mi magunk is kitalálhatunk valamit, például felhívhatunk valakit, akivel régen beszéltünk.
6: Vagy megígérhetünk magunknak egy finom sütit délutánra.
5: Látod, én tudtam, hogy előbb-utóbb eljutunk a süteményig is.
6: És ebből már is megszületett a mai nap kérdése.
5: Kedves hallgatóink, ma arra vagyunk kíváncsiak, mi az a kis dolog, amit már most örömmel várnak a mai napban?
6: Lehet egy találkozás, egy kedvenc étel, egy esti film, egy séta, vagy akár néhány perc nyugalom.
5: És ha valaki azt írja, hogy a munkaidő végét várja, azt is megértjük.
6: Csak aztán legyen utána valami jó is, és ne rögtön a mosogatás.
5: Bár egy jó zenével még egy kis csit könnyebben is mehet, írják meg nekünk a Panda Rádió Facebook oldalán, vagy pedig SMS-ben, milyen apró örömöt várnak a mai napon.
6: Hát, ha valaki másnak is ötletet adnak vele, hogy szebbé tegye a szerdáját.
5: Mi pedig azt kívánjuk, hogy ma legalább egy olyan pillanatuk legyen, amelyre este mosolyogva gondolnak vissza.
6: Maradjanak velünk, mert folytatódik a Tisza hangja.
5: Itt a Panda Rádió hullámhosszán. Szép szerdát mindenkinek!
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: Zenóbia, van egy olyan érzésem, hogy ma valaki már reggel kapott egy kedves üzenetet, egy nagy ölelést, vagy talán még egy szelet süteményt is.
4: És remélem a süteményből maradt délutánra is. Szép jó reggelt kívánunk minden ünnepeltenek! Szeptember 23-án elsősorban a teklákat köszöntjük.
3: A tekla igazán különleges név, görög eredetű, a jelentését általában úgy adják meg: Isten dicsőségen, rövid, szépen csengő név, amelyet nem is hallunk minden nap.
4: És képzeld el, hogy milyen jó lehet, amikor valaki azt tényleg neki szól a köszöntés.
3: Ha csak nincs a családban

0: Két tekla, akkor jöhet a kérdés, melyikünknek hoztad a virágot?
1: Ilyenkor a legbiztonságosabb megoldás a két csokor virág.
0: A névhez régi történet is kapcsolódik. Szent Teklánt a keresztény hagyomány Pál apostol követőjeként tartja számon. A név így hosszú évszázadokon át fennmaradt, és ma is vannak viselői.
1: De ma nem csak a név története fontos, hanem azok az emberek is, akik viselik. Kedves teklák, reméljük, ma lesz valaki, aki időt szakít önökre, és szívből felköszönti önöket.
0: És persze szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a saját családi vagy más névnaptár szerint ma ünnepel, mert egy jó kívánságból soha nincs túl sok.
1: Mivel, hogy már annyiszor elmondtuk, hogy a névnaphoz nem feltétlenül kell nagy ajándék, egy telefonhívás, egy közös kávé vagy egy rövid üzenet is örömet szerezhet.
0: Bárha valaki tortát is készít, azt természetesen nem fogjuk lebeszélni róla, igaz, Zenóbia?
1: Andrea, te már megint a tortánál tartasz?
0: Csak a névnaposok érdekében valakinek képviselnie kell a sütemények ügyét is.
1: Kedves teklák, kívánunk önöknek sok egészséget, szeretetet, örömteli találkozásokat és szép meglepetéseket.
0: Legyen ez a szerda egy kicsit ünnepibb, Isten éltesse önöket sokáig és boldog névnapot kívánunk minden mai ünnepeltnek.
1: Maradjanak velünk, mert folytatódik a Tisza hangja.
0: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A névnapköszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is

0: Kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is. Vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
1: Zenobia, ma egy igazi otthoni kedvencet hoztam, olyat, amelynek már a sütőből áradó illatából megéhezik az egész család.
2: Csak nem valami jó kis rakott étel, mert amikor a tetején szépen megpirul a tejföl meg a sajt, én már keresem is a tányéromat.
1: Pontosan, ma szaftos, tejfölös, sajtos, rakott karfiolt készítünk, lesz benne darált hús, rizs, sok finom fűszer, a végén pedig egy apró pandacsavarés.
2: Na, ezt halljuk, csak előbb áruld el, 4 éhes emberre számolunk, vagy 4 olyanra, aki még repetázni is szeretne.
1: 4 kiadós adagra, de ha nálatok gyorsan fogy a rakott karfiol, nyugodtan lehet nagyobb tepsivel is készíteni. Tehát a hozzávalók egy nagyobb fenny karfiol, körülbelül 1/2 kiló darált hús, 20 dekar rizs, egy közepes vörös hagyma és 2 gerezd fokhagyma.
2: És kell még körülbelül 4 deci tejföl, 2 tojás, 15 dekar eszelt sajt, kevés olaj, só, bors, egy teáskanál édesnemes piros paprika és egy csipet füstölt paprika.
1: A füstölt paprika lesz az egyik pandacsavarunk, nem kell belőle sok, csak annyi, hogy egy kis különleges, kellemes ízt adjon a húsnak.
2: Kezdjük a karfiollal, szedjük a rózsáira, mossuk meg, majd enyhén sós vízben főzzük körülbelül 5-7 percig. Csak fél puhára, mert a sütőben még tovább készül.
1: Így van, ha már most teljesen szétfőzzük, a tepsiben nem szép rétegek lesznek, hanem karfiolpüré. Az is finom, csak ma nem azt terveztük ebédre.
2: Közben a rizst is főzzük meg, de az sem legyen túl puha. Szűrjük le és tegyük félre.
1: Egy serpenyőben kevés olajon dinszteljük üvegesre az apróra vágott hagymát, adjuk hozzá a darált húst, és pirítsuk addig, amíg kifehéredik, majd enyhén meg is pirul.
2: Mehet bele az úzott fokhagyma, a só, a bors, az édesnemes paprika és a csipet füstölt paprika. Ha szükséges, öntsünk alá néhány evőkanál vizet és pároljuk még pár percig.
1: Ezután keverjük össze a húst a főtt rizzsel, és már jöhet is a rétegezés.
2: Egy közepes tepsit vagy hőálló tálat vékonyan olajozzunk ki, az aljára kerüljön a karfiol fele, rá a rizses hús, majd a maradék karfiol.
1: Most keverjük simára a tejfölt a 2 tojással, egy kevés sóval és a reszelt sajt felével, ezt szépen oszlassuk el a karfiol tetején.
2: Ha szeretjük a ropogós tetőt, 1-2 evőkanál zsemremorzsát is hinthetünk a sajtra.
1: De csak vékonyan, hogy ne szárítsa ki az ételt, a célunk az, hogy belül szaftos legyen, felül pedig aranybarnára piruljon.
2: Előmelegített 190 fokos sütőben süssük körülbelül 30-35 percig. Akkor jó, ha a teteje szép színt kapott, és az egész étel átforrósodott.
1: Ha kivettük, hagyjuk 5-10 percet pihenni, így könnyebben szeletelhető, és nem csúszik szét rögtön a tányéron.
2: Ez a legnehezebb része, Andrea, mert addigra már mindenki ott áll a konyhában, és kérdezi, hogy kész van már.
1: Én ilyenkor azt mondom, kész, csak még egy picit türelmesnek kell lenni. Aztán persze én vagyok az első, aki belekóstol.
2: A mai konyhai kalandokban tehát szaftos rakott karfiolt készítettünk darált hússal, rizssel, tejföllel és sajttal.
1: A pandacsavar egy csipent füstölt paprika a húsban, és aki szereti egy kis ropogós zsemlemorzsa a sajtos tetején. Mellé egy könnyű saláta vagy savanyúság is remekül illik.
2: Jó étvágyat kívánunk mindenkinek!
1: Ez volt a konyhai kalandok pandacsavarral, maradjanak velünk, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádióban.
0: A konyhai kalandok pandacsavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvény szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Generation Panda Rádió.
1: Zenobia, képzeld el, hogy valaki nap mint nap egy múzeumban dolgozik, festmények és műtárgyak veszik körül a látogatók, csendben sétálnak a termekben, aztán egy nap feláll egy televíziós színpadra, énekelni kezd, és egyszer csak egy egész ország megismeri a hangját.
2: Mintha egy film történetet mesélne.

0: Díszítőfestőként is dolgozott, és a Szegedi Tanárképző Főiskola rajzszakán tanult. Tanulmányait azonban anyagi nehézségek miatt nem tudta befejezni. Később a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeumban helyezkedett el teremőrként.
1: Vagyis egész nap műalkotások között volt, de közben benne is ott élt az alkotás vágya.
0: És ami különösen érdekes, a festészetet később sem hagyta maga mögött. Egy 2024-es interjúban arról beszélt, hogy a ceruza ma is hozzátartozik a reggeli kávéjához.
1: Na ezt én nagyon szeretem, van, aki a kávé mellé újságot vesz elő, ő pedig ceruzát.
0: Te meg, Andrea, a műsor forgatókönyvét.
1: És ha nagyon korán van, néha sem tudom, melyik végét fogja meg.
0: István először a Megasztár válogatóján is próbálkozott, a Queen Bohém Rapszódia című dalát énekelte, de végül nem jutott el az élő adásokig.
1: Egy évvel később, 2009-ben viszont jelentkezett a Csillag születik második évadában, és ott valami megváltozott.
0: A közönség megismerte azt a különleges hangot, amelyben egyszerre ott volt az erő és az érzékenység. A döntőben Keresztes Ildikóval is énekelt, végül pedig a nézők szavazatai alapján megnyerte a versenyt.
1: Gondolj bele, Zenóbia, egyik nap még a múzeumban dolgozik, nem sokkal később pedig már ezrek várják, hogy színpadra lépjen.
0: És ez a történet arra is emlékeztet, hogy egy elutasítás nem feltétlenül jelenti egy álomnak a végét.
1: Lehet, hogy csak még nem érkezett el a megfelelő pillanat. A tehetségkutató után gyorsan beindult a zenei pályája. 2010-ben megjelent a Ments meg című albuma, amely arany, majd platina lemezes minősítést is kapott.
0: Ugyanabban az évben érkezett a Gyönyörű szép, 2011-ben pedig az Érzés című lemez, amelyet Máté Péter emlékének ajánlott, később a Szerelem Várj című albummal is jelentkezett.
1: És itt érdemes megállnunk egy pillanatra Máté Péternél. Tabáni István előadásában az ő dalai is különleges hangulatot kapnak. Nem egyszerűen elénekli őket, érezni, hogy fontosak számára.
0: Ahogy a Queen dalainál is, Freddie Mercury énekhangja és színpadi világa szintén hatott rá, mégis megmaradt a saját visszafogott előadás módjánál.
1: És milyen érdekes, nem kell mindenkinek ugyanúgy állni a színpadon ahhoz, hogy emlékezetes legyen. Van, aki táncol, van, aki hatalmas show-t csinál.
0: És van, aki egyszerűen megszólal, mi pedig figyelünk.
1: István egy 2024-es interjújában arról beszélt, hogy szerencsésnek érzi magát, amiért azzal foglalkozhat, amit szeret, a tehetségkutatót az éneklésből tartja el a családját.
0: Ez talán a történetének egyik legszebb része, mert a sikerről sokszor csak a reflektorok, a taps és a lemezek jutnak eszünkbe, pedig mögöttük ott van a munka, a kitartás, ez az a sok év, amikor még senki sem tudta, hová vezet az út. És az is, hogy az ember megőrizze azt, ami korábban fontos volt számára. István életében a festészet és a zene nem egymás ellenfelei lettek, hanem kétféle módja annak, hogy kifejezze önmagát.
1: Az egyikhez ecsetet vesz a kezébe, a másikhoz mikrofon.
0: És mindkettővel képes történetet mesélni.
1: A mai zenetörténeti morzsákban tehát Tabáni István útját idéztük fel a múzeumi termektől a Csillag születik színpadán át a saját lemezekig és a koncertekig.
0: Egy történet arról, hogy néha érdemes újra megpróbálni valamit, még akkor is, ha elsőre nem sikerült.
1: És arról is, hogy egy hang milyen messzire eljuthat. Ez volt a zenetörténeti morzsánk, most pedig hallgassuk meg Tabáni István egyik dalát a reklámok után.
0: Maradjanak velünk, folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
3: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Ez volt a reklám.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Honda Rádió.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
4: Zenobia, ma egy kis időutazásra indulunk, lesz be, és természetesen Szerbiához kapcsolódó történet is.
5: Akkor kapaszkodjanak meg a hallgatók, mert néhány perc alatt jó nagy utat teszünk meg.
4: Kezdjük 1846. szeptember 23-ával, ezen a napon figyelte meg először a Neptunuszt a német csillagász Johann Gottfried Gell a berlini csillagvizsgálóban a bolygó helyét előzőleg matematikai számításokkal jósolták meg.
5: Tehát előbb kiszámolták, hol kellene lennie, és utána tényleg megtalálták. Ez azért nem semmi.
4: Ugye? Én néha a szemüvegemet sem találom meg, pedig pontosan tudom, hogy valahol itt kellene lennie.
5: Többnyire a fejed tetején. Ugorjunk! 1889-ben, szeptember 23-án alapították Japánban a Nintendót, és most jön az érdekesség, kezdetben nem videójátékokat, hanem hagyományos japán játékkártyákat készített.
4: Vagyis a mai konzolok és videójátékok története egy paklik kártyával kezdődött.
5: Szép példa arra, milyen váratlan irányt vehet egy vállalkozás.
4: És milyen jó, hogy mi itt a Panda Rádióban maradtunk a mikrofonnál, bár egy panda videójátékot azért el tudnék képzelni.
5: Ahol a hősnek minden reggel időben be kell érnie a stúdióba.
4: Na, az már haladó nehézségi szint lenne. Most pedig jöjjön egy szerbiai vonatkozású történelmi esemény. 1866. szeptember 23-án Mihály Obrenovics szerb fejedelem és első Nikola Petrovics montenegrói fejedelem megállapodást kötött az Oszmán Birodalom elleni közös fellépésről és a szerb területek egyesítéséről.
5: Ez is mutatja, hogy szeptember 23-a nem csak a tudomány és a zene történetében hagyott nyomot, hanem térségünk múltjában is.
4: Mi pedig most egy kicsit könnyedebb irányba fordulunk, mert ezen a napon két olyan zenész is született, akinek a hangját szinte lehetetlen összetéveszteni máséval.
5: 1930. szeptember 23-án született Ray Charles, az amerikai soul és blues zene egyik meghatározó alakja.
4: És 1949-ben ezen a napon született Bruce Springsteen, akit sokan csak úgy emlegetnek, a főnök.
5: Két különböző zenei világ, de egy közös bennük, mindketten generációknak adtak emlékezetes dalokat.
4: Úgyhogy ma valaki születésnapot ünnepel, igazán jó zenei társaságba került.
5: Ma tehát felfedeztük a Neptunus, belenéztünk a Nintendo történetébe, felidéztünk egy térségünkhöz kapcsolódó eseményt, és két zenészt is felköszöntöttünk.
4: Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon, itt a Tisza hangjában a Panda Rádió hullámhoztán.

0: Ami történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre váltsz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
1: Itt lehet, csak ide rejtettük mi régen el. Itt lehet, csak ide temethettük

0: és nincs.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Panda Rádió.

0: A Pandakuckó mai részét a Profivet állatorvosi ambulancia támogatja, ahol kedvenceink egészsége mindig fontos, ma pedig egy igazán színes társasághoz látogatunk, mégpedig a papagájokhoz.
1: Színesek, okosak és néha olyan hangosan beszélgetnek, hogy mellettük még a rádiót is fel kell hangosítani, de vajon mikor jön el náluk a költés ideje?
0: Ez fajtól és tartási körülményektől függ. A természetben sok papagájnál az esős időszak, a több táplálék és a megfelelő fészkelőhely jelzi a költés kezdetét. Az otthon tartott madaraknál a hosszabb nappalok, a bőséges eleség és egy odúnak alkalmas sötét zug is kiválthatja a költési viselkedést.
1: Vagyis nincs olyan naptári nap, amikor minden papagáj egyszerre kijelenti: na, most családot alapítunk.
0: Bizony nincs, a hullámos papagájok például kedvező körülmények között az év több időszakában is költhetnek, míg más fajoknál határozottabb az idény.
1: Honnan láthatja a gazdi, hogy egy pár
0: etetheti a tojót, összebújnak, tisztogatják egymás tollát, a tojó fészkelő helyet kereshet, rágcsálhat és védelmezheti a kiszemelt zugot.
1: A papagájoknál tehát az udvarlás nem feltétlenül virágcsokorral kezdődik, hanem egy finom falattal.
0: És ez még praktikusabb, és a legtöbb papagáj nem épít olyan ágfészket, mint a verebek, sok faj faoduban költ, a megfelelő méretű odú pedig a fogságban tartott, tenyésztésre szánt pároknál is nagyon fontos.
1: És a tojások, mindegyik papagáj ugyanannyit rak?
0: Nem, a tojások száma és a kotlás hosszabb fajonként eltér. A hullámos papagáj tojója például rendszerint több tojást rak, gyakran körülbelül 2 naponta egyet. A kotlás nagyjából 18 napig tart, de nagyobb papagájfajoknál is hosszabb lehet.
1: A fiókák pedig eleinte teljesen a szüleikre vannak utalva.
0: Így van, sok fajnál a tojó melegíti a tojásokat, a hím pedig táplálékot hord neki. A kikelt fiókákat a szülők etetik, és csak fokozatosan tollasodnak ki, majd tanulnak meg önállóan enni.
1: De mit tegyen az, aki otthon tart papagájt, de nem szeretne fiókákat?
0: Ne tegyen be költőodút pusztán játéknak, és ne ösztönözze a madarat tartósan hosszú megvilágítással, vagy túlzottan energiadús étrenddel. Fontos a megfelelő pihenés, a változatos fajnak megfelelő táplálás és a nyugodt környezet.
1: És ha a tojó mégis tojást rak?
0: Ne kapkodva vegyük el a tojásokat, mert egyes madarak ettől újabb tojást kérni, a gyakori tojásrakás kimerítheti a tojót, a tojásra rakás pedig sürgős állatorvosi ellátást igényelhet.
1: A figyelmeztető jel lehet, ha a madár bágyat a kalitka alján ül, erőlködik, nehezen lélegzik, vagy nem eszik. Ilyenkor nem várunk másnapig.
0: Pontosan, és ha valaki tudatosan szeretne papagájokat tenyésztetni, elébb tájékozódjon a faj igényeiről, a madarak koráról, egészségéről, az odúról, és arról is, hogyan gondoskodik majd a fiókákról.
1: Ma megtudtuk, hogy a papagájok költése nem csak a tojásokról szól, hanem az udvarlásról, a gondoskodásról és a megfelelő környezetről is.
0: A Panda Kuckó mai kalandjához a Profivet állatorvosi ambulancia nyújtott támogatást. Köszönjük, hogy velünk együtt figyelnek négylábú és tollas kedvenceikre is.
1: Vigyázzanak az állataikra, és maradjanak velünk!
0: Folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53.
2: 065. AMT Uniagent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Uniagenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefoni 0230 389 126 i 062 180 4446. AMT Uniagent, Svet kamena.
3: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit. Házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított, mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
4: Ez volt a reklám.
5: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
6: Banda Rádió.
5: Ez a Banda Rádió.
7: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
8: Zenóbia a mandula műzétről sokunknak a gyerekkor jut eszébe, pedig előfordul, hogy valakinél csak felnőttként válik szükségessé.
9: És ilyenkor rögtön felmerül a kérdés, miért kell kivenni a mandulát, és mennyire nehéz a felépülés. Ma erről beszélgetünk a Szépség és Egészség percekben.
8: A torokmandulák az immunrendszer részei, a műtétet nem egy egyszerű torokfájás miatt javasolják, hanem például gyakran visszatérő, dokumentált mandulagyulladásoknál, bizonyos szövődményeknél vagy légzést akadályozó, megnagyobbodott manduláknál.
9: Az, hogy valóban indokolt-e a beavatkozás, mindig egyéni mérlegelés. A fül-orgégész figyelembe veszi a panaszokat, a korábbi kezeléseket és az általános egészségi állapotot.
8: De hogyan történik maga a műtét?
9: Általában altatásban végzik, a mandulákat a szájon keresztül távolítják el, kívülről tehát nem marad műtéti heg. A kórházi megfigyelés és a hazamenetel időpontja az ellátóhelytől és a beteg állapotától függ.
8: A felnőtteknél a gyógyulás sokszor megterhelőbb, mint a gyerekeknél, erős torokfájás jelentkezhet, amely a fül felé is kisugározhat, ez önmagában még nem feltétlenül jelent fülbetegséget.
9: A fájdalom több napig is tarthat, és gyakran nem egyenletesen javul. A teljesebb felépüléshez általában 10-14 napot érdemes tervezni, de az orvos útmutatása az irányadó.
8: Vagyis nem az a műtét, amely után másnap már mindent ugyanúgy csinálunk, fontos a pihenés, a rendszeres folyadékfogyasztás és az előírt fájdalomcsillapítás.
9: Az étkezésről is az operáló orvos tanácsát kell követni, a cél, hogy a beteg megfelelően igyon és táplálkozzon. A túl forró, csípős vagy irritáló ételek kellemetlenek lehetnek, dohányzás és alkohol helyett is a gyógyulásra érdemes figyelni.
8: És van egy figyelmeztető jel, amelyet külön ki kell emelnünk, mégpedig a vérzés.
9: Így van. Ha a műtét után friss, piros vér jelenik meg a szájban vagy a torokból, nem szabad otthon várakozni, azonnali sürgőségi orvosi ellátás szükséges, erős vagy nehezen csillapítható vérzésnél mentőt kell hívni.
8: Ugyanakkor orvosi segítséget kell kérni, ha valaki nem tud elegendő folyadékot inni, kiszáradás jelei mutatkoznak, nehéz légzés jelentkezik, vagy az orvos által megadott határ fölé emelkedik a láza.
9: Még egy fontos dolog, a mandula műtét nem jelenti azt, hogy ezután soha többé nem fájhat a torkunk. A beavatkozás célja az adott mandula probléma kezelése, nem minden felső légúti fertőzés megelőzése.
8: Összefoglalva, ha valaki rendszeresen küzd mandula gyulladással, érdemes fülorgégészhez fordulnia, ha pedig műtétre kerül a sor, a felépülésre is időt kell hagyni.
9: Ez volt a Szépség és Egészségpercek, vigyázzanak magukra, és kérdés esetén forduljanak kezelőorvosukhoz.
8: Folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádióban.
7: A Szépség és Egészségpercek rovat támogatója a Zentai Fantasztikó Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantasztikó Wellness Centerbe Zentán. Fantasztikó Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Hon a rádió. Panda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Most pedig jöjjön a szerdai csillaglás, ma minden jegy kap egy apró ötletet, egy mosolyt és persze egy csipetnyi panda huncutságot. A horoszkópot ezúttal is játékosan hallgassák.
3: Hossz ma, lendületed olyan, mint a reggeli kávé, erős és néha túl gyorsan hat. Mielőtt fejest ugranál valamibe, számolj háromig. A nap meglepetése egy jókor érkező üzenet lehet.
2: Vika, egy kis kényeztetés most igazán jól eshet, de nem kell hozzá nagy bevásárlás, egy finom ebéd vagy 10 perc nyugalom is csodát tehet. A panda szerint a második szenet süti már külön tárgyalási alap.
3: Ikrek, ma annyi ötlet kavarog a fejedben, hogy lassan sorszámot kell osztani nekik. Válasz ki egyet és vidd végig. Egy beszélgetésből különösen jó gondolat születhet.
2: Rák, a mai nap a kedves gesztusoké írd rá valakire, akire régóta gondolsz. Nem kell nagy beszédni, ha egy egyszerű hogy vagy, többet ér egy egész regénynél.
3: Oroszlán, ma ragyoghatsz, de a reflektort néha fordítsd másra is. Egy őszinte dicséret remek hangulatot teremt. A panda üzeni, a koronát azért nyugodtan megtarthatod.
2: Szűz, a listáid ma is szépen sorakoznak, de egy kis váratlan fordulat nem ellenség, hagyd, hogy a nap néha meglepjen. Lehet, hogy éppen a terven kívüli pillanat lesz a legjobb.
3: Mérleg, ha két lehetőség között ingadozol, kérdezd meg magadtól, melyik hoz több nyugalmat. Nem kell minden döntésből háromfordulós versenyt rendezni. Ma a könnyedség is jó tanácsadó.
2: Skorpió, a megérzésed ma hangosan kopogtathat. Figyelj rá, de a tényeket sem hagyd az ajtó előtt egy régi ügyben. Most egy apró, tisztázó beszélgetés segíthet.
3: Nyilas

0: kalandvágyad már reggel útnak indulna, lehetőleg bőröndel, ha ma nem fér bele egy nagy utazás, fedez fel egy új útvonalat, ízt vagy zenét, a változatosság néha a szomszéd utcában vár.
1: Bak, ma sok mindent elintézhetsz, de ne csak a kipipált feladatok számát nézd, a pihenés is fontos program, igen, akkor is, ha nincs külön beírva a naptárban.
0: Vízöntő egy szokatlan ötletedre ma valaki azt mondhatja, hogy ezt hogy találtad ki? Mosolyogj és meséld el. Az újdonság jó, csak adj időt másoknak is, hogy utolérjenek.
1: Halak, ma a képzeletet szép helyekre vihet egy dal, egy illat, vagy egy régi emlék is feldobhatja a napodat. Ha valaki kedves hozzád, ne felejtsd el viszonozni.
0: Ennyi volt a szerdai csillagposta, akármit is rúgnak a csillagok. A jó kedvhez ma is mi adjuk a zenét.
1: Folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán, most pedig érkezik a kabaré a mosolycsomagban.
2: A horoszkópot a Palicsi nyerscipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyerscipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5.
4: Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
6: Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket.
7: Ma most szar vagy.
6: El is mondanám, hogy mi mindent láthattunk, hallhatunk itten a pirittyói szüreti bálon. Hamarosan...
7: Poént mondjad már, Bome!
6: Tehát hamarosan a YouTube János polgármester úr mond egy rövid kis bevezetőt, és majd olyan 2,5-3 óra múlva a Kisbicska hagyományőrző népi együttes műsorát láthatják, lesz tombola is. Most akkor hallgassuk meg YouTube János polgármester ural.
8: Kedves vendégek, meghívottak, kedves vendégek, kedves meghívottak, kedves vendégek, kedves meghívottak. Településünk Gimmáron 124 éves.
9: Gyere itt!
8: Nem csak a szőlő, a szület tart össze minket.
9: Ne csinálja! Halljak meg! Tegyed azt lefele!
8: Gimmáron 124 éves, és nem csak a szőlő, a szület tart
9: humorista.
8: Össze minket.
9: A poén mondja, vannak! No.
8: Településünk önkormányzata kis költségvetésből gazdálkodik, felújításra szól az iskola.
9: A poén mondja, no!
8: Ne törődjünk most a bajokkal, felejtsük el a problémákat, hiszen itt a szület.
9: Oly, ma, mondjad a poén, mi a poén, azt mondja.
8: Itt az ősz és vele a szület.
9: Na, hallottad? Hallottad, ez ilyen poén volt, ez jó volt, ez jó volt. Elnézést, a riglis pihó van. Elnézést, a ugrálóvár merre van?
7: Előbb még itt volt, nem tudom, arra lehet már szerintem.
9: Arra elugrálta, gyere, megyünk utána. Patek, Filip, gyertek! Írható bakelit lemez, nem érdekli? iPhone 4-es. No, muskotálka, gyere szépen, megyünk.
8: Kedves vendégek, meghívottak, barátok, kedves vendégek, meghívottak. Településünk 124 éve alatt.
9: Gyurcsány, takarodj!
7: Figyeljen már nem ő a miniszterelnök.
9: Nem baj. Gyurcsány, takarodj!
8: Köszönöm a figyelmet, kellemes szüretelést, jó bálozást kívánok!
6: Most pedig elmondanám, hogy milyen programok várnak minket itten ma. 16 órától Gugyi a Luffy bohót szórakoztatja a gyerekeket. Majd...
7: Még mindig szar vagy.
6: Akkor azért elmondanám, ha majd az úr is engedi itt, aki...
7: Jó, mondjad a poént, a te!
6: Ja, Bőrös János férfikar műsora következik utána, majd 17 órától 23 óráig Margit néni meséit hallgathatjuk. 23 órától, közben Margit néni integet, igen, hajnali 1 órától utcabál. Felhívom szíves figyelmüket, hogy településünkön egyedülálló módon megnyitott a Megkocsma, az első magyar gyors italbolt.
7: Hallod ezt, Pista, nem gyűsz, ígyunk már egy megpálinkát.
9: Ja, ki van írva, most valami orosz hetek vannak, van Mac Royal vodka.
3: Ti, amiben segíthetek?
7: Hú, de szép hely. Na, akkor egy nagy fröccsöt adjál.
3: Itt lesz fogyasztva?
7: Nem, ba, meg éterhódóba hazaviszem, ha be.
3: Adhatom menüben?
7: Mi bajod van?
3: Nagy fröccs kiséggel közepes szotyi.
7: Oké. Oké, adjad, szotyi a tiéd.
3: Vagy legyen Megkocsma junior menü.
7: A meg milyen?
3: Kis fröccs, kis unikum játékkéssel. Sziasztok, itt is lehet kérni.
7: No, akkor egy fröccsöt kérek.
3: Bor mehet bele?
7: Oh.
3: Írsai Olivér?
7: Nem, Kovács Károly vagyok csókolom. Nem tudom, mi köze bárminek ez.
3: Smart kártyád van?
7: Igen, igen, elég szar kártyám van, ezért fizetem ezt a rohadt kört már megint én. Jó, elnézést, biciklivel vagyok itt a...
3: Akkor itt a McDrive kocsmánál tessék kérni. Ja. Kint letámaszthatja nyugodtan a biciklit, kint az ablaknál.
7: Akkor oda tekerek, jó, na itt te.
3: Itt bennem, mert van, miben segíthet-e?
7: Na, ó, kéne egy lényeg, ahol maga ávlő meg ebből.
3: Nem, te hadd bele?
7: Ahol meg maga, körülj le, az olyvó jó van.
3: Most pedig a ropogó Böske általános iskola alsó tagozatosainak verses összeállítása következik a ropogó Böske általános iskola alsó tagozatosainak előadásában. Felkészítő tanáruk Bajuszné Szakál Beáta. Vári Zoltán! Őszidő! Donászi Magda vers. Anyu ivott itt a most, Eli eszti a mumust. Kajszi barac kabó cefre, apám beáll csont merevre.
4: Donászi Magda, egyszer egy királyfi, nem tudom ki írta.
10: Így jó.
4: Egyszer egy királyfi mit gondolt magába, húzzatok el mindnyájan a halál oda. Beküldött pár gonosz felest, ivott mint a állat, így áll te is hülye gyerek, az fogja be a szájad.
3: Recse Árpád, Anna Bál. Ez is. Donászi Magda. Füredi Anna Bálon technózene szól, nem szexelek sose otthon, mert anyám beleszól. Ketten ülök egy asztalnál, én és egy magam, a zenétől skizó vagyok, stépem a hajam.
4: A Füredi Anna Bálon mindig fúj a szél, egy hülye csirke apjától beállt, mint a tél. Oda megyek, leszólítom, mint egy paraszt gazda, de azt hiszem, hogy elkésem, mert az ital már meg mi van ide írva? Köszönöm a figyelmet.
3: Köszönjük szépen. És akkor most igényes zenei műsorunk kezdődik. Nagy örömmel jelentem be a sokak által várt népszerű énekest, a Sláger TV-ben és a Nóta Rádióban már láthatták őtet, akit fogadják nagy szeretettel, Simlis Jancsit. Zene!
11: Zsavon! Akár
10: Párszor becsöngetek hozzá.
11: Devla, devla, vé!
10: Bajuszával ott vár az anyád.
11: Samo!
10: Két kezivel kinyissaj az ajtót.
11: Soma romale!
10: S közli, hogy már nem ott, hol lakol.
11: Csanáfa!
10: Szerelemről szó, az életek.
11: Jama, nemo, nemo, nemo, láj!
10: A szatyrot tedd le, s fogd a két kezem.
11: Nekem is ez a véleményem.
10: Te rád várok minden éjszakán.
11: Jemo, jama, neko, ezt nem értem.
10: Mint a tűz a víznek, olyan vagy nekám.

0: neked olyan nem volt sohasem. Amennyiben jól emlékszem régről, csak a mennyét alszik veled szívesen. Szerelemről szól az életem,
1: hozzá!
0: Ugye te is

0: vamos.
1: A Mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
2: Szeptember 23-a szerda van, ez itt a Pandaradar, ami igazán számít. Magyar Kanizsa két keréken az egészségesebb jövőért. Községünk idén is csatlakozott az Európai Mobilitás Héthez. Az autómentes nap alkalmából a kerékpározás és a környezetbarát közlekedés került a középpontba. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a rövidebb utakat, amikor tehetjük, autó helyett kerékpárral vagy gyalog tegyük meg. Áramszünet Felsőhegyen favágási munkálatok miatt ma reggel 8 és délután 1 óra között szünetel az áramszolgáltatás a Felsőhegyi Likasi úton az 1-estől az 56-os házszámig. Zentán leolvassák a vízórákat, a zentai kommunális vállalat október 31-éig végzi a vízórák leolvasását a község településein. A lakosokat arra kérik, biztosítsák a mérőórák megközelíthetőségét. A szeptember 22-én kiadott rendőrségi jelentés szerint az előző napon Szerbia útjain 113 közlekedési baleset történt, 2 életüket vesztették, 80-an megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 1 balesetet jegyeztek fel, 1 sérülttel. Az iskolák környékén zajló ellenőrzés első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből több mint 17.900 gyorshajtás volt. A rendőrség fokozott óvatosságot kér a gyermekek biztonsága érdekében. Megérkezett az első hó Szerbiába, a Gólia hegységben, Ivanjica község területén már lehullott az idei szezon első hava, miközben Vajdaságban még az őszi napokat élvezzük, a szerbiai hegyekben már a tél is megmutatta magát. Az Újvidéki Színházban megtartották a 24. Vajdasági Magyar Drámaíró versenyt. Az esemény a kortárs magyar drámairodalom és a vajdasági színházi élet találkozási pontja. Ma kezdődik az olaszországi Ivreában a Slalom Kajakkenu Európa bajnokság, amely szeptember 27-éig tart. A vajdasági versenyzők új eredményeit továbbra is figyelemmel kísérjük. A Zentai Magyar Kamaraszínházban este 7 órakor kezdődik.

az nagyszerű, mi ezzel a probléma? Hogy az ébresztőórám csak 7-kor csörög. Ez volt a Pandoradar, ami igazán számít. Kellemes szerdát, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk itt a Pandorádió hullámhosszán.

Nézzük, miről ír mai számában a Magyar Szó a magyar érdekek mentén. Ezzel a címmel számol be a lap a Vajdasági Magyar Szövetség nyugatbácskai választási kampányáról. Dr. Pásztor Bálint Bezdánban és Zomborban találkozott a helyiekkel, ahol a közösséget érintő fejlesztésekről és a közelgő választásokról is szó esett. Kulturális sikerrel folytatjuk. Sándor Zoltán lett a győztes drámaírója. Az Újvidéki Magyar Drámaíró versenyen 3 vadonatúj darabot mutattak be, a közönség szavazáson pedig Csík Mónika szövege bizonyult a legjobbnak. A szakmai zsűri Sándor Zoltán művét ismerte el. Kishegyesen új igazgató került a Pán Péter iskoláskor előtti intézmény élére. Tápai Zsana vette át a vezetést, aki 19 éve dolgozik óvodapedagógusként és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik. Szabadkáról is érkezett hír, egyre kevesebb az állami föld. A Városi Tanács elfogadta a mezőgazdasági területek védelméről és hasznosításáról szóló programot. Ennek keretében mintegy 1800 hektár földterületet kínálnak bérbe a gazdáknak. Végül egy nemzetközi kitekintés. New Yorkban megkezdődött az ENSZ közgyűlésének 84. ülésszaka. A hivatalos program mellett a háttértárgyalások is zajlanak a világ vezetői között, többek között a nemzetközi konfliktusokról és a globális kihívásokról. Ezek voltak a Magyar Szó szeptember 23-ai számának kiemelt címlap témái. Maradjanak velünk!

0: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja. Jub latex félmat kiváló moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
0: Zenóbia, reggel kilépünk az ajtón, és jön a nagy őszi kérdés. Mellény, tudnám, mit akar.
3: Reggel hűvös, délben kellemes, délután meg egyszer csak megérkezik a szél. Ilyenkor jó, ha nem csak csinosak vagyunk, hanem kényelmesen is érezzük magunkat.
0: Kezdjük a mellénnyel. Egy a Stefánk mellény igazi Jolly Joker, amikor a törzsünket már melegen tartanánk, de még nincs szükségünk teljes kabátra.
3: Farmerrel, kötött pulóverrel és sportcipővel remek hétköznapi összeállítás. A hosszabb mellény leggingszel és bokacsizmával is jól mutathat. Arra figyeljünk, hogy a karunk szabadon marad, szeles, esős reggelen ez már kevés lehet.
0: A mellény mellett szól, hogy könnyű rétegezni, ha délután kisüt a nap, lekerülhet, és nem kell egész nap egy vastag kabátot cipelnünk.
3: Az átmeneti kabát viszont akkor nyert teret, amikor a szél és a hűvös már az ujjunkon is beköszön. Egy ballon kabát elegánsabb, egy farmer jacky lazább, egy könnyű, vízlepergető darab pedig a változékony napokra praktikus.
0: És most jön a panda féle öltözködési próba. Ha reggel azon gondolkodsz, hogy a kávét két kézzel szorítsd le a melegért, akkor inkább kabátot válasz.
3: Ha viszont délután sokat mozogsz, autóval közlekedsz, vagy csak egy gyors ügyintézésre indulsz, egy mellény is elég lehet. A lényeg, hogy a saját napodhoz öltöz, ne csak a tükörhöz.
0: És a színek az őszi bézs, olivazöld, csokoládébarna és bordó szépen kombinálható, szállítást is feldobhatja.
3: Nem kell minden évszakban új ruhatárat vásárolni, egy jól megválasztott mellény vagy kabát többféle szettel is működhet, vásárláskor próbáld fel azzal a pulóverrel is, amelyet valóban elávennél.
0: A mai divattanácsunk tehát mellény a könnyed réteges napokra, átmeneti kabát a szelesebb, hűvösebb időre, és ha reggel egyik sem tűnik jónak,
3: akkor nézz ki az ablakon, és ne csak a telefonod időjárás ikonjára hagyatkozz.
0: Ez volt a divatpercek, akár mellényben, akár kabátban indulunk, legyen kényelmes és mosolygós a szerdájuk, maradjanak velünk a Tisza hangjában, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és érkeznek a biztosítási percek. Rovatunk támogatója a DD-Öld biztosító, hogy a váratlan helyzetekről is felkészülten beszélhessünk. Zenobia, képzeld el, hazaérsz, leveszel a cipődet, és a fürdőszobából furcsa csobogást hallasz.
7: Én először abban reménykednék, hogy valaki csak nyitva hagyta egy csapot, de ha a padlón már áll a víz, akkor nincs idő találgatni.
6: Így van, csőtörésnél az első lépés, ha biztonságosan megtehetjük a főcsap elzárását. Ha víz elektromos berendezést vagy vezetéket érinthet, ne nyúljunk hozzá, szükség esetén kérjünk szakembertől segítséget.
7: Aztán jöhet a szerelő, és érdemes fényképekkel dokumentálni, mi történt. Nem a családi albumba készülnek a képek, hanem azért, hogy akár rendezésekor legyen mire hivatkozni.
6: És van még egy csavar a történetben, mi van, ha a víz nem áll meg a mi lakásunknál, hanem lejut az alsó szomszédhoz is.
7: Akkor már nem csak a saját falunk és a padlónk miatt aggódunk, szólni kell a szomszédnak és társasház esetén a közös képviselőnek is. Azt is érdemes tisztázni, hogy a hiba a lakáson belüli vezetéknél vagy a közös rendszerben keletkezett.
6: Ilyenkor kerül elő a lakásbiztosítás és az adott esetben a felelősségbiztosítás kérdése. Fontos azonban, hogy nem minden szerződés ugyanazt fedezi a csőtörésből eredő károkra, a saját ingóságokra és a másnak okozott károkra külön feltételek vonatkozhatnak.
7: Ezért még a baj előtt nézzük át a kötvényt, mire szól a fedezet, milyen kizárások vannak és hogyan kell bejelenteni a kárt. Ha bizonytalanok vagyunk, kérdezzünk rá a biztosítónál.
6: A kár bejelentésével se várjunk feleslegesen, a szerződésekben szereplő határidőt és a teendőket kövessük, közben a további károkat is próbáljuk megelőzni, de a sérült részeket a dokumentálás és a biztosító útmutatása nélkül ne tüntessük el nyomtalanul.
7: És egy apró szomszédi jó tanács, ilyenkor sokat ér a nyugodt beszélgetés. A víz már így is elég nagy felfordulást csinált, nem kell mellé még egy veszekedés is.
6: A mai biztosítási percek tanulsága, tudjuk, hol a főcsap, őrizzük meg a fontos elérhetőségeket, és ismerjük a biztosításunk feltételeit. A rovat létrejöttét köszönjük a DD-Öld biztosítónak, amelynek szakembereinél a megfelelő fedezetről és a kárbejelentés menetéről is tájékozódhatnak.
7: Mi pedig azt kívánjuk, hogy a víz ma legfeljebb a teáscsészében vagy a kávéfőzőben csobogjon.
6: Maradjanak velünk továbbra is itt a Panda Rádió hullámhosszán, holnap reggel 7 órától pedig újból itt leszünk önökkel, Zenobiával.
0: Kilen. Támogatója.

is már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban, de a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Es wurde

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.

0: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
1: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Horgoson interaktív programmal zárták az Európai Mobilitási Hetet az Autómentes Nap alkalmából. A környezettudatos közlekedésre, valamint a rendszeres mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. Fék, csengő, lámpa, bukósisak, a legkisebbek is tudták, mi kell a biztonságos kerékpározáshoz. A Vöröskereszt és a közlekedési rendőrök előadása után jöhetett a nap legjobban várt pillanata, 19 kerékpár talált gazdára az iskola udvarán. A sorsoláson Magyar Kanizsa község óvodásai általános és középiskolás diákjai, valamint oktatási nevelési intézmények dolgozói is részt vehettek. A kezdeményezés úgy tűnik évről évre célba ér, a szervezők tapasztalatai szerint egyre többen pattannak kerékpárra a községben, hangzott el az eseményen. A szervezők abban bíznak, hogy a kerékpárok minél többször előkerülnek majd, és egyre többen gurulnak két keréken a hétköznapokban is. Tegnap kezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapják meg, többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatják a számláikra az állam támogatását. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, péntekig utalják a 6000 dinárt. Csaknem 1,7 millió személy igényelte az állami támogatást. A polgárok többsége a Postabankban kaphatja majd készhez a 6000 dinárt. Amennyiben külön jelentkezés alapján utal az állam, akkor a Postabankban nyitott célszámlára érkezik az összeg, és nincs szükségük külön számla nyitására, a pénzt a személyi igazolvány felmutatásával fel lehet venni a szerbiai posta bármelyik kirendeltségében. Az érintetteknek egy éven belül kell felvenniük a célszámlára beérkezett támogatást, ugyanez vonatkozik a nyugdíjasokra és a szociális segélyre jogosultakra. Az ingyen részvényesek többsége is a Postabankban várhatja a 6000 dináros támogatást, ám ez nem mindenkire vonatkozik. Azok az állampolgárok, akiket nyilván tart a részvényalap, de az ingyen részvények értékesítését annak idején másik bankon keresztül intézték, azok a saját pénzintézetüknél vehetik fel a 6000 dináros hozzájárulást is. A belügyminisztérium 229 vajdasági képzési helyet hirdetett meg a kamenicai rendőrképzőbe. Rendőrnek, közlekedési rendőrnek és határrendőrnek is lehet jelentkezni több vajdasági városban. A fő feltételek között szerepel a 18 és 30 év közötti életkor, valamint a 4 éves középiskolai végzettség B-kategóriás jogosítvány nélkül is lehet pályázni, ha annak megszerzését már megkezdték. Továbbra sem kizáró ok a kettős állampolgárság. A jelentkezéseket október 5-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti rendőrállomáson.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Szerbia útjain az elmúlt 24 órában 113 közlekedési baleset történt, amelyekben ketten életüket vesztették, 80-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén egy balesetet jegyeztek fel, egy sérülttel. Szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzés zajlik az iskolák környékén. Az akció első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből 17.900 gyorshajtás volt. Több mint 170 esetben ittas vezetés miatt intézkedtek. Ebben az időszakban két gyermek sérült meg közlekedési balesetben, egyikük súlyosan, másikuk könnyebben. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy az iskolák közelében csökkentsék sebességüket, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Időjárás.
3: A mai napon változóan felhős idő várható, reggel hideg lesz, de a nap folyamán felmelegszik az idő. Helyenként rövid időre záporok is kialakulhatnak. Mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 20 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 126, Zentánál 200 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hideg idő miatt az érzékenyek körében a hidegfronti jellegű tünetek még jelentkezhetnek. Fejfájás, keringési panaszok, vérnyomás problémák és kopásos eredetű ízületi bántalmak léphetnek fel, valamint felerősödhetnek a görcsös panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

Awesome. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estcable.tv
3: Es voda rekla.

0: Szeptember 23-a, szerda van, ez itt a Pandaradar, ami igazán számít. Magyar Kanizsa két keréken az egészségesebb jövőjét. Községünk idén is csatlakozott az Európai Mobilitás Héthez. Az autómentes nap alkalmából a kerékpározás és a környezetbarát közlekedés került a középpontba. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a rövidebb utakat, amikor tehetjük, autó helyett kerékpárral vagy gyalog tegyük meg. Áramszünet Felsőhegyen favágási munkálatok miatt ma reggel 8 és délután 1 óra között szünetel az áramszolgáltatás a Felsőhegyi Likasi úton az 1-estől az 56-os házszámig. Zentán leolvassák a vízórákat, a zentai kommunális vállalat október 31-éig végzi a vízórák leolvasását a község településein. A lakosokat arra kérik, biztosítsák a mérőórák megközelíthetőségét. A szeptember 22-én kiadott rendőrségi jelentés szerint az előző napon Szerbia útjain 113 közlekedési baleset történt. Ketten életüket vesztették, 80-an megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén egy balesetet jegyeztek fel, egy sérülttel. Az iskolák környékén zajló ellenőrzés első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből több mint 17.900 gyorshajtás volt. A rendőrség fokozott óvatosságot kér a gyermekek biztonsága érdekében. Megérkezett az első hó Szerbiából, a Gólia hegységben, Ivanica község területén már lehullott az idei szezon első hava, miközben Vajdaságban még az őszi napokat élvezzük, a szerbiai hegyekben már a tél is megmutatta magát. Az Újvidéki Színházban megtartották a 24. Vajdasági Magyar Drámaíró versenyt. Az esemény a kortárs magyar drámairodalom és a vajdasági színházi élet találkozási pontja. Ma kezdődik az olaszországi Ivreában a Slalom Kajakkenu Európa bajnokság, amely szeptember 27-éig tart. A vajdasági versenyzők új eredményeit továbbra is figyelemmel kísérjük. A Zentai Magyar Kamaraszínházban este 7 órakor kezdődik a Félünk című előadás a Kosztolányi Dezső Színházban. Szabadkán szintén 7 órától látható az Alíz mindig csak a körmét rágja című produkció. A nap jó híre, ma a magyar kanizsai kerékpárosoké a főszerep. Az autómentes nap emlékeztet bennünket arra, hogy néha egy egészen apró döntéssel is tehetünk az egészségünkért és a környezetünkért, ha pedig a reggeli munkába indulást egy kis tekeréssel kötjük össze, már is mozgással kezdődött a nap. És végül egy kis panda mosoly. Doktor úr, minden reggel 6-kor felébredek. Az nagyszerű, mi ezzel a probléma? Hogy az ébresztő órám csak 7-kor csörög. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Kellemes szerdát, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk itt a Pandarádió hullámhosszán.
1: Megjelent a hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Markovics Anna Mária az Unalom védelmében című jegyzete nyitja. Október 25-e, amikor a hallgatók becsöngetnek. Belpolitikai írásunk azt járja körül, milyen kihívást jelent Alekszandr Vucic számára egy olyan ellenfél, amelynek nincs pártelnöke, pártszékháza és hagyományos pártgépezete. Őszülő utazók, fiatalos tervek. Szegedi Andrea elemzőkutatóval, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettesével beszélgettünk. Beszámolunk a Magyar Nemzeti Tanács legutóbbi üléséről, amelyen az oktatás és a kultúra kérdése is napirendre kerültek. Arról is tudósítunk, hogy az MNT folytatja a diplomák honosításának támogatását. A heti interjú vendége ezúttal Sós János Vőfély, aki a lakodalmak világáról mesél, és arról is, mi a jó lakodalom titka. Topolya község fejlődéséről Szatmári Adrián polgármesterrel beszélgettünk. A Szabadkai Naplóban arról írunk, hogy 58. alkalommal tartották meg a hajdújárási szüreti napokat, a Bánáti újságban pedig arról, hogy a nagybecskereki Szatmári Karolina kollégium fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte. A pályaválasztás kérdéseiben Pósa Varjú Léna pszichológus segít eligazodni. Bemutatjuk Dédovit Tomit le a fiatal színésznőt, és felidézzük a 35 éves topolyai Csalóka zenekar történetét. Az otthon és család rovatunkban beengedjük az őszt az otthonunkba, foglalkozunk az álmok titokzatos világával, a sportrovatban pedig a történelmet író bajsai asztali teniszezőkkel is megismerkedhetnek. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Lapunkban megtalálják a 24 oldalas szórakoztató mellékletet is, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Még tart előfizetői akciónk, a 7 nap 12 hónapra mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a 7 nap legújabb számát.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 975.

0: Külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kész külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kész belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: Ez volt a reklám.

možda sam već ja, sasvim slučajno prošao.

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat, ordináció, védőoltások,

0: 6. Profi Vet, állatorvosi ambulancia, szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profi Vet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolant 25 kg, 3900 dinár darabja, jub latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok, 9 mm, 1630 dinár darabja, rigipsz, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Ez volt a

0: Beta Radio Kanjiža.
1: Još sam bio sasvim rad, neke vlas.

Se corregge, non c'è.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Horgoson interaktív programmal zárták az Európai Mobilitási Hetet az autómentes nap alkalmából. A környezettudatos közlekedésre, valamint a rendszeres mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. Fékcsengő, lámpa, bukósisak, a legkisebbek is tudták, mi kell a biztonságos kerékpározáshoz. A Vöröskereszt és a közlekedési rendőrök előadása után jöhetett a nap legjobban várt pillanata. 19 kerékpár talált gazdára az iskola udvarán. A sorsoláson Magyar Kanizsa község óvodásai általános és középiskolás diákjai, valamint oktatási nevelési intézmények dolgozói is részt vehettek. A kezdeményezés úgy tűnik évről évre célba ér, a szervezők tapasztalatai szerint egyre többen pattannak kerékpárra a községben, hangzott el az eseményen. A szervezők abban bíznak, hogy a kerékpárok minél többször előkerülnek majd, és egyre többen gurulnak két keréken a hétköznapokban is. Tegnap kezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapják meg, többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatják a számláikra az állam támogatását. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, péntekig utalják a 6000 dinárt. Csaknem 1,7 millió személy igényelte az állami támogatást. A polgárok többsége a postabankban kaphatja majd készhez a 6000 dinárt. Amennyiben külön jelentkezés alapján utal az állam, akkor a postabankban nyitott célszámlára érkezik az összeg, és nincs szükségük külön számla nyitására, a pénzt a személyi igazolvány felmutatásával fel lehet venni a szerbiai posta bármelyik kirendeltségében. Az érintetteknek egy éven belül kell felvenniük a célszámlára beérkezett támogatást, ugyanez vonatkozik a nyugdíjasokra és a szociális segélyre jogosultakra. Az ingyen részvényesek többsége is a postabankban várhatja a 6000 dináros támogatást, ám ez nem mindenkire vonatkozik. Azok az állampolgárok, akiket nyilván tart a részvényalap, de az ingyen részvények értékesítését annak idején másik bankon keresztül intézték, azok a saját pénzintézetüknél vehetik fel a 6000 dináros hozzájárulást is. A belügyminisztérium 229 vajdasági képzési helyet hirdetett meg a kamenicai rendőrképzőbe. Rendőrnek, közlekedési rendőrnek és határrendőrnek is lehet jelentkezni több vajdasági városban. A fő feltételek között szerepel a 18 és 30 év közötti életkor, valamint a 4 éves középiskolai végzettség B kategóriás jogosítvány nélkül is lehet pályázni, ha annak megszerzését már megkezdték. Továbbra sem kizáró ok a kettős állampolgárság. A jelentkezéseket október 5-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti rendőrállomáson.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Szerbia útjain az elmúlt 24 órában 113 közlekedési baleset történt, amelyekben ketten életüket vesztették, 80-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén egy balesetet jegyeztek fel, egy sérülttel. Szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzés zajlik az iskolák környékén. Az akció első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből 17.900 gyorshajtás volt. több mint 170 esetben ittas vezetés miatt intézkedtek. Ebben az időszakban két gyermek sérült meg közlekedési balesetben, egyikük súlyosan, másikuk könnyebben. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy az iskolák közelében csökkentsék sebességüket, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Időjárás.
2: A mai napon változóan felhős idő várható, reggel hideg lesz, de a nap folyamán felmelegszik az idő. Helyenként rövid időre záporok is kialakulhatnak. Mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 20 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 126, Zentánál 200 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hideg idő miatt az érzékenyek körében a hidegfronti jellegű tünetek még jelentkezhetnek. Fejfájás, keringési panaszok, vérnyomás problémák és kopásos eredetű ízületi bántalmak léphetnek fel, valamint felerősödhetnek a görcsös panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: svoje, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

A mai nap kérdése az volt, mi az a kis dolog, amit már most örömmel várnak a mai napban. Nézzük, milyen apró örömeket tartogat még a mai nap hallgatóink számára. Enzsi a következő üzenetet küldte. Azt, hogy este végre leülünk a férjemmel egy kicsit beszélgetni, mostanában mindig rohanunk valahová. Tamás a következő üzenetet küldte, a vacsorát a feleségem rakott krumplit ígért, úgyhogy ma pontosan megyek haza. Anikó a következő üzenetet küldte, ma találkozom a barátnőmmel, már háromszor elhalasztottuk a kávét, de most végre összejön.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Kivonot, kivonot, te ki lehetsz, és én ki vagyok. Ahogy nyílik a kapu, egyre zavarosabb, összefolynak a napok, ki vagyok én, és te ki vagy. Ahogy jönnek a szavak, közelednek felém, meg se hallom a hangot, ez az arc már nem az enyém. Oda nem jöhetsz velem, ahová indulok, elkísérnek a hegyek, velem jönnek a csillagok. Ahogy nyílik a kapu, egyre nagyobb a csend. Jönnek városok, nevek,

0: a legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
3: Szeptemberi kínálatunk a Zent.

0: egy óra van.
1: Megjelent a hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Markovics Anna Mária az Unalom védelmében című jegyzete nyitja. Október 25-e, amikor a hallgatók becsöngetnek. Belpolitikai írásunk azt járja körül, milyen kihívást jelent Alekszandr Vucic számára egy olyan ellenfél, amelynek nincs pártelnöke, pártszékháza és hagyományos pártgépezete. Őszülő utazók, fiatalos tervek. Szegedi Andrea elemzőkutatóval, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóhelyettesével beszélgettünk. Beszámolunk a Magyar Nemzeti Tanács legutóbbi üléséről, amelyen az oktatás és a kultúra kérdése is napirendre kerültek. Arról is tudósítunk, hogy az MNT folytatja a diplomák honosításának támogatását. A heti interjú vendége ezúttal Sós János Vőfély, aki a lakodalmak világáról mesél, és arról is, mi a jó lakodalom titka. Topolya község fejlődéséről Szatmári Adrián polgármesterrel beszélgettünk. A Szabadkai Naplóban arról írunk, hogy 58. alkalommal tartották meg a hajdújárási szüreti napokat, a Bánáti Újságban pedig arról, hogy a nagybecskereki Szatmári Karolina Kollégium fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte. A pályaválasztás kérdéseiben Pósavarjú Léna pszichológus segít eligazodni. Bemutatjuk Dédovit Tomit Lea fiatal színésznőt, és felidézzük a 35 éves topolyai Csalóka zenekar történetét. Az otthon és család rovatunkban beengedjük az őszt az otthonunkba, foglalkozunk az álmok titokzatos világával, a sportrovatban pedig a történelmet író bajsai asztali teniszezőkkel is megismerkedhetnek. És természetesen most sem maradhat el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések. Lapunkban megtalálják a 24 oldalas szórakoztató mellékletet is, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Még tart előfizetői akciónk, a 7 nap 12 hónapra mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a 7 nap legújabb számát!

Szeptember 23-a, szerda van, ez itt a Panda Radar, ami igazán számít. Magyar Kanizsa két keréken az egészségesebb jövőért. Községünk idén is csatlakozott az Európai Mobilitás Héthez. Az autómentes nap alkalmából a kerékpározás és a környezetbarát közlekedés került a középpontba. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a rövidebb utakat, amikor tehetjük, autó helyett kerékpárral vagy gyalog tegyük meg. Áramszünet Felsőhegyen favágási munkálatok miatt ma reggel 8 és délután 1 óra között szünetel az áramszolgáltatás a Felsőhegyi Likasi úton az 1-estől az 56-os házszámig. Zentán leolvassák a vízórákat, a zentai kommunális vállalat október 31-éig végzi a vízórák leolvasását a község településein. A lakosokat arra kérik, biztosítsák a mérőórák megközelíthetőségét. A szeptember 22-én kiadott rendőrségi jelentés szerint az előző napon Szerbia útjain 113 közlekedési baleset történt, 2 életüket vesztették, 80-an megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 1 balesetet jegyeztek fel, 1 sérülttel. Az iskolák környékén zajló ellenőrzés első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből több mint 17.900 gyorshajtás volt. A rendőrség fokozott óvatosságot kér a gyermekek biztonsága érdekében. Megérkezett az első hó Szerbiával, a Gólia hegységben, Ivanjica község területén már lehullott az idei szezon első hava, miközben Vajdaságban még az őszi napokat élvezzük, a szerbiai hegyekben már a tél is megmutatta magát. Az Újvidéki Színházban megtartották a 24. Vajdasági Magyar Drámaíró versenyt. Az esemény a kortárs magyar drámairodalom és a vajdasági színházi élet találkozási pontja. Ma kezdődik az olaszországi Ivreában a Slalom Kajakkenu Európa bajnokság, amely szeptember 27-éig tart. A vajdasági versenyzők új eredményeit továbbra is figyelemmel kísérjük. A Zentai Magyar Kamaraszínházban este 7 órakor kezdődik a Félünk című előadás a Kosztolányi Dezső Színházban. Szabadkán szintén 7 órától látható az Alíz mindig csak a körmét rágja című produkció. A nap jó híre, ma a magyar kanizsai kerékpárosoké a főszerep. Az autómentes nap emlékeztet bennünket arra, hogy néha egy egészen apró döntéssel is tehetünk az egészségünkért és a környezetünkért, ha pedig a reggeli munkába indulást egy kis tekeréssel kötjük össze, már is mozgással kezdődött a nap. És végül egy kis panda mosoly, doktor úr, minden reggel 6-kor felébredek. Az nagyszerű, mi ezzel a probléma? Hogy az ébresztőórám csak 7-kor csörög. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Kellemes szerdát, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Horgoson interaktív programmal zárták az Európai Mobilitási Hetet az Autómentes Nap alkalmából. A környezettudatos közlekedésre, valamint a rendszeres mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. Fék, csengő, lámpa, bukósisak, a legkisebbek is tudták, mi kell a biztonságos kerékpározáshoz. A Vöröskereszt és a közlekedési rendőrök előadása után jöhetett a nap legjobban várt pillanata. 19 kerékpár talált gazdára az iskola udvarán. A sorsoláson Magyar Kanizsa község óvodásai, általános és középiskolás diákjai, valamint oktatási nevelési intézmények dolgozói is részt vehettek. A kezdeményezés úgy tűnik évről évre célba ér, a szervezők tapasztalatai szerint egyre többen pattannak kerékpárra a községben, hangzott el az eseményen. A szervezők abban bíznak, hogy a kerékpárok minél többször előkerülnek majd, és egyre többen gurulnak két keréken a hétköznapokban is. Tegnap kezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapják meg, többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatják a számláikra az állam támogatását. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, péntekig utalják a 6000 dinárt. Csak nem 1,7 millió személy igényelte az állami támogatást. A polgárok többsége a postabankban kaphatja majd készhez a 6000 dinárt. Amennyiben külön jelentkezés alapján utal az állam, akkor a postabankban nyitott célszámlára érkezik az összeg, és nincs szükségük külön számla nyitására, a pénzt a személyi igazolvány felmutatásával fel lehet venni a szerbiai posta bármelyik kirendeltségében. Az érintetteknek egy éven belül kell felvenniük a célszámlára beérkezett támogatást, ugyanez vonatkozik a nyugdíjasokra és a szociális segélyre jogosultakra. Az ingyen részvényesek többsége is a postabankban várhatja a 6000 dináros támogatást, ám ez nem mindenkire vonatkozik. Azok az állampolgárok, akiket nyilván tart a részvényalap, de az ingyen részvények értékesítését annak idején másik bankon keresztül intézték, azok a saját pénzintézetüknél vehetik fel a 6000 dináros hozzájárulást is. A Belügyminisztérium 229 vajdasági képzési helyet hirdetett meg a kamenicai rendőrképzőbe. Rendőrnek, közlekedési rendőrnek és határrendőrnek is lehet jelentkezni több vajdasági városban. A fő feltételek között szerepel a 18 és 30 év közötti életkor, valamint a 4 éves középiskolai végzettség B kategóriás jogosítvány nélkül is lehet pályázni, ha annak megszerzését már megkezdték. Továbbra sem kizáró ok a kettős állampolgárság. A jelentkezéseket október 5-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti rendőrállomáson.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Szerbia útjain az elmúlt 24 órában 113 közlekedési baleset történt, amelyekben ketten életüket vesztették, 80-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén egy balesetet jegyeztek fel, egy sérülttel. Szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzés zajlik az iskolák környékén. Az akció első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből 17.900 gyorshajtás volt. több mint 170 esetben ittas vezetés miatt intézkedtek. Ebben az időszakban két gyermek sérült meg közlekedési balesetben, egyikük súlyosan, másikuk könnyebben. A rendőrség arra kérje a járművezetőket, hogy az iskolák közelében csökkentsék sebességüket, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Időjárás.
2: A mai napon változóan felhős idő várható, reggel hideg lesz, de a nap folyamán felmelegszik az idő. Helyenként rövid időre záporok is kialakulhatnak. Mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 20 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 126, Zentánál 200 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hideg idő miatt az érzékenyek körében a hidegfronti jellegű tünetek még jelentkezhetnek. Fejfájás, keringési panaszok, vérnyomás problémák és kopásos eredetű ízületi bántalmak léphetnek fel, valamint felerősödhetnek a görcsös panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

0: svojoj luci traži spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Uz Gemil 2. Reklama.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
5: Ez volt

A mai nap kérdése az volt, mi az a kis dolog, amit már most örömmel várnak a mai napban. Nézzük, milyen apró örömeket tartogat még a mai nap hallgatóink számára. Enzsi a következő üzenetet küldte. Azt, hogy este végre leülünk a férjemmel egy kicsit beszélgetni, mostanában mindig rohanunk valahová. Tamás a következő üzenetet küldte, a vacsorát a feleségem rakott krumplit ígért, úgyhogy ma pontosan megyek haza. Anikó a következő üzenetet küldte, ma találkozom a barátnőmmel, már háromszor elhalasztottuk a kávét, de most végre összejön. Péter a következő üzenetet.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre. Ausztoterm sztirodul 5 cm, 690 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja. Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37. Telefon 814-954.

0: 4 óra van.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket itt a Panda Rádió hullámhoztán. Andrea vagyok, és már is kezdődik a Tisza hangja délutáni magazinja. Remélem, jól tellik ez a szerda, ha pedig a nap eddig egy kicsit sűrűre sikerült, most itt a lehetőség, hogy néhány percre megálljunk, akár úton vannak, akár a munkahelyen fejezik be az utolsó teendőket, vagy már otthon készülődik a vacsora, tartsanak velem. Ma reggel arról kérdeztük hallgatóinkat, mi az a kis dolog, amit már most örömmel várnak a mai napban, és milyen jó, hogy ehhez nem feltétlenül kell valami hatalmas esemény, lehet az egy találkozás, egy finom vacsora, egy nyugodt séta, vagy az a pillanat, amikor végre levesszük a cipőnket, és azt mondjuk, na, mára ennyi volt. Én például már annak is tudok örülni, amikor a nap végén minden a helyére kerül, vagy legalábbis úgy néz ki, mintha a helyére került volna. A reggeli konyhai kalandokban ma egy igazi otthonos fogás készült rakott karfiol panda csavarral. A karfiol a fűszeres, húsos, rizses réteg, a tejföl és a sajt már önmagában is jó társaság. Mi pedig egy kevés füstölt paprikával és szépen megpirított sajtréteggel tettük még izgalmasabbá. Tudjuk, mi a rakott ételek egyik nagy előnye? Hogy amíg a sütő készülnek, nekünk van egy kis időnk másra is. Persze csak akkor, ha nem állunk 5 percenként a sütő előtt, és nem kérdezgetjük, na kész vagy már, mintha attól gyorsabban sülne. Ha ma még nincs ötletünk a vacsorára, a rakott karfiol jó jelölt lehet, és ha marad belőle holnapra is, az már külön ajándék. A zenetörténeti morzsákban Tabáni István történetét idéztük fel, az énekesét, akit sokan a Csillag születik című tehetségkutatóból ismertek meg, korábban múzeumi teremőrként dolgozott, miközben a festészet és a zene is fontos része volt az életének. Aztán eljött az a bizonyos pillanat, a színpadra állt, énekelni kezdett, és a közönség felfigyelt rá. Szeretem az ilyen történeteket, mert emlékeztetnek arra, hogy nem minden álom teljesül azonnal, néha kerülő úton jutunk el oda, ahová szeretnénk. És az sem baj, ha valaki csendesebb természetű, nem kell mindenkinek a leghangosabbnak lennie, ahhoz, hogy észrevegyék. A Panda Kuckóban ma a papagájok költési szokásaival foglalkoztunk. Ezek a színes okos madarak egészen különleges módon udvarolnak egymásnak. A párválasztásnál fontos lehet az egymás tollászkodása, az etetés és a sok-sok hangjelzés. A fészkelés és a fiókák gondozása pedig komoly feladat a madárszülőknek. Ha valaki otthon tart papagájt, érdemes tudnia, hogy a költési viselkedés fajonként eltérő, és a tojásrakás a tojó szervezetét is megterheli. Ha a madár vágyat erőlködik, vagy szokatlanul viselkedik, ne várjunk, kérjünk állatorvosi segítséget. A Szépség és Egészség percekben egy komolyabb témát is érintettünk, a felnőttkori mandulaműtétet. Sokan úgy gondolják, hogy a mandulaműtét inkább gyerekkori beavatkozás, pedig felnőttkorban is szükségessé válhat, például visszatérő súlyos mandulagyulladások miatt. A felépülés felnőttként megterhelőbb lehet, ezért különösen fontos az orvosi utasításokat betartani, a megfelelő folyadékbevitel és a pihenés is. Egy dolgot pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni. Mandulaműtét után jelentkező friss vérzés esetén azonnali orvosi ellátás szükséges. Vigyázzanak magukra, és ne halogassák a kivizsgálást, ha valamilyen panasz újra és újra visszatér. És ha már itt az ősz, a divatpercekben ma azt is megvitattuk, mellény vagy átmeneti kabát. Szeptemberben reggel még jól jön egy plusz réteg, délután viszont már lehet, hogy melegünk van benne. A mellény jó választás lehet, ha szabadon szeret mozgatni a karunkat, és inkább a törzsünket tartanánk melegen. Az átmeneti kabát viszont szelesebb, hűvösebb időkben praktikusabb. Én azt mondom, a legjobb őszi összeállítás az, amelyikben jól érezzük magunkat, és nem kell egész nap azon gondolkodnunk, hogy most felvegyük vagy levegyük. Bár valljuk be, szeptemberben néha egyetlen séta alatt mindkettőre sor kerül. És ezzel lassan a mai délutáni magazin végére is érkeztünk. Köszönöm, hogy velem tartottak, remélem sikerült egy kis színt, néhány hasznos gondolatot, és egy-két mosolyt csempésznünk ebbe a szerdába. Ne feledjék, nem kell mindig valami nagy dologra várni ahhoz, hogy örüljünk, néha egy jó dal, egy kedves szó, vagy egy nyugodt este is elég. Én Andrea voltam, önök pedig a Tisza hangja délutáni magazinját hallották, itt a Panda Rádió hullámhoztán, de még ne menjenek sehova, mert a nap végére tartogatunk egy kis nevetést is. Most következik a kabaré, kellemes délutánt, jó szórakozást kívánok mindenkinek!
0: Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket.
2: Ma most szar vagy.
0: El is mondanám, hogy mi mindent láthattunk, hallhatunk itten a pirittyói szüreti bálon. Hamarosan...
2: Poént mondjad már, bomen!
0: Hát hamarosan a YouTube János polgármester úr mond egy rövid kis bevezetőt, és majd olyan 2,5-3 óra múlva a Kisbicska hagyományőrző népi együttes műsorát láthatják, lesz tombola is. Most akkor hallgassuk meg YouTube János polgármester urat.
3: Kedves vendégek, meghívottak, kedves vendégek, kedves meghívottak, kedves vendégek, kedves meghívottak. Településünk immáron 124 éves.
4: Gyere itt!
3: Nem csak a szőlő, a szüret tart össze minket.
4: Ne csinálja! Halljak meg! Tegyed azt lefele!
3: Immáron 124 éves, és nem csak a szőlő, a
4: ez
3: szüret
4: már a
3: tart
4: humorista?
3: Össze minket.
4: A poén mondja, vannak! No.
3: Településünk önkormányzata kis költségvetésből gazdálkodik, felújításra szól az iskola.
4: A poén mondja, no!
3: Ne törődjünk most a bajokkal, felejtsük el a problémákat, hiszen itt a szület.
4: Jaj, ma, mondjad a poén, mi a poén, azt mondja.
3: Itt az ősz és vele a szület.
4: Na, hallottad? Hallottad, ez ilyen poén mond, ez jó volt, ez jó volt. Elnézést, a riglis pihó van. Elnézést, a ugrálóvár merre van?
2: Előbb még itt volt, nem tudom, arra lehet már szerintem.
4: Arra elugrálta, gyere, megyünk utána. Patek, Filip, gyertek! Írható bakelit lemez nem érdekli? iPhone 4-es. No, muskotálka, gyere szépen, megyünk.
3: Kedves vendégek! Meghívottak, barátok, kedves vendégek, meghívottak. Településünk 124 éve alatt.
4: Gyurcsány, takarodj! Nincs-e?
3: Nincs.
4: Nincs ember, akkor is takarodjunk. Gyurcsány, takarodj!
3: Figyeljen már, nem ő a miniszterelnök.
4: Nem baj. Gyurcsány, takarodj!
3: Köszönöm a figyelmet, kellemes szüretelést, jó bálozást kívánok!
0: Most pedig elmondanám, hogy milyen programok várnak minket itten ma. 16 órától Gugyi a Luffy bohót szórakoztatja gyerekeket.
2: Majd... Még mindig szar vagy.
0: Akkor azért elmondanám, ha majd az úr is engedi itt, aki...
2: Jó, ma mondja a poént, a te!
0: Ja, Bőrös János férfikar műsora következik utána, majd 17 órától 23 óráig Margit néni meséit hallgathatjuk. 23 órától, közben Margit néni integet, igen, hajnali 1 órától utcabál. Felhívom szíves figyelmüket, hogy településünkön egyedülálló módon megnyitott a Megkocsma, az első magyar gyors italbolt.
2: Hallod ezt, Pista, nem gyűszígyünk már egy megpálinkát?
4: Ja, ki van írva, most valami orosz hetek vannak, van McRoyal vodka.
5: Miben segíthetek?
2: Hú, szép hely. Na, akkor egy nagy fröccset adjál.
5: Itt lesz fogyasztva?
2: Nem, ba, meg éterhordóba hazaviszem.
5: Adhatom menüben?
2: Mi baj ott van?
5: Nagy fröccs kis jéger közepes szotyi.
2: Oké, adjad, szotyi a tiéd.
5: Vagy legyen Megkocsma junior menü.
2: Amely milyen?
5: Kis fröccs kis unikum játékkéssel. Lehet kérni?
2: No, akkor egy fröccsöt kérek.
5: Bor mehet bele?
2: Oh.
5: Írsai Olivér?
2: Nem, Kovács Károly vagyok, csak... Nem tudom, mik az a bárminek ez.
5: Smart kártyád van?
2: Igen. Igen, elég szar kártyám van, ezért fizetem ezt a rohadt kört már megint én. Jó, elnézést, biciklivel vagyok itt a...
5: Akkor itt a McDrive kocsmánál tessék kérni. Ja. Kint letámaszthatja nyugodtan a biciklit, kint az ablaknál.
2: Akkor oda tekerek, jó, na itt te.
5: Ügyben nem, mert azonban nem miben tegíthet-e?
2: Na, ahol kéne egy régen, ahol maga ábrő meg ebből.
5: Nem, tehát dobna le.
2: Ahol meg maga körül, de az új jó, jó van.
5: Most pedig a ropogó Böske általános iskola alsó tagozatosainak verses összeállítása következik a ropogó Böske általános iskola alsó tagozatosainak előadásában. Felkészítő tanáruk Bajuszné Szakál Beáta. Vári Zoltán! Összidő! Donászi Magda verse. Anyu ivott itt a must, elijeszti a mumust. Kajszi barac kabó cefre, apám beáll csont merevre.
6: Donászi Magda, egyszer egy királyfi, nem tudom ki írta. Egy királyfi, mit gondolt magába, húzzatok el minnyájan a halál oda. Beküldött pár gonosz felest, ivott, mint a állat, igyál te is, hülye gyerek, az fogja be a szájad.
5: Recse Árpád, Anna Bál. Ez is. Donászi Magda. Füredi Anna Bálon technózene szól, nem szexelek sose otthon, mert anyám beleszól. Ketten ülök egy asztalnál, én és egy magam, a zenétős kizó vagyok, stépem a hajam.
6: A Füredi Anna Bálon mindig fúj a szél, egy hülye csirke apjától beállt, mint a tél. Oda megyek, leszólítom, mint egy paraszt gazda, de azt hiszem, hogy elkésem, mert az ital már meg mi van ide írva? Köszönöm a figyelmet.
5: Köszönjük szépen. És akkor most igényes zenei műsorunk kezdődik. Nagy örömmel jelentem be a sokak által várt népszerű énekest, a Sláger TV-ben és a Nóta Rádióban már láthatták őtet, akit fogadják nagy szeretettel, Simlis Jancsit. Zene!
7: Hányszor becsöngetek hozzá.
8: Devla, devla, vé!
7: Bajuszával ott vár az anyád.
8: Samo!
7: Két kezivel kinyissaj az ajtót.
8: Soma, romale!
7: S közli, hogy már nem ott, hol lakol.
8: Csanába!
7: Szerelemről szó, az éltek. Szatyrot tedd le, s fogd a két kezem.
8: Nekem is ez a véleményem.
7: Te rád várok minden éjszakán.
8: Ja, most a manéko, ezt nem értem.

szívesen. Szerelemről szól az életem. Ugye te is gondolsz, énre jár.

0: Ramos.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
3: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: a legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37. Telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja. Jub latex félmat kiváló moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Posztelletnyegó!

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Horgoson interaktív programmal zárták az Európai Mobilitási Hetet az Autómentes Nap alkalmából. A környezettudatos közlekedésre, valamint a rendszeres mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. Fék, csengő, lámpa, bukósisak, a legkisebbek is tudták, mi kell a biztonságos kerékpározáshoz. A Vöröskereszt és a közlekedési rendőrök előadása után jöhetett a nap legjobban várt pillanata. 19 kerékpár talált gazdára az iskola udvarán. A sorsoláson Magyar Kanizsa község óvodásai általános és középiskolás diákjai, valamint oktatási nevelési intézmények dolgozói is részt vehettek. A kezdeményezés úgy tűnik évről évre célba ér, a szervezők tapasztalatai szerint egyre többen pattannak kerékpárra a községben, hangzott el az eseményen. A szervezők abban bíznak, hogy a kerékpárok minél többször előkerülnek majd, és egyre többen gurulnak két keréken a hétköznapokban is. Tegnap kezdődött az egyszeri 6000 dináros pénzbeli támogatás kifizetése Szerbiában. A pénzt mintegy 4,8 millióan kapják meg, többek között az ingyen részvényesek, a nyugdíjasok, a szociális segélyre jogosultak és a büntetés végrehajtási intézetek alkalmazottai várhatják a számláikra az állam támogatását. Azoknak, akik külön jelentkeztek a támogatásra, péntekig utalják a 6000 dinárt, csak nem 1,7 millió személy igényelte az állami támogatást. A polgárok többsége a postabankban kaphatja majd készhez a 6000 dinárt. Amennyiben külön jelentkezés alapján utal az állam, akkor a postabankban nyitott célszámlára érkezik az összeg, és nincs szükségük külön számlanyitására, a pénzt a személyi igazolvány felmutatásával fel lehet venni a szerbiai posta bármelyik kirendeltségében. Az érintetteknek egy éven belül kell felvenniük a célszámlára beérkezett támogatást, ugyanez vonatkozik a nyugdíjasokra és a szociális segélyre jogosultakra. Az ingyen részvényesek többsége is a postabankban várhatja a 6000 dináros támogatást, ám ez nem mindenkire vonatkozik. Azok az állampolgárok, akiket nyilván tart a részvényalap, de az ingyen részvények értékesítését annak idején másik bankon keresztül intézték, azok a saját pénzintézetüknél vehetik fel a 6000 dináros hozzájárulást is. A belügyminisztérium 229 vajdasági képzési helyet hirdetett meg a kamenicai rendőrképzőbe. Rendőrnek, közlekedési rendőrnek és határrendőrnek is lehet jelentkezni több vajdasági városban. A fő feltételek között szerepel a 18 és 30 év közötti életkor, valamint a 4 éves középiskolai végzettség B-kategóriás jogosítvány nélkül is lehet pályázni, ha annak megszerzését már megkezdték. Továbbra sem kizáró ok a kettős állampolgárság. A jelentkezéseket október 5-éig kell benyújtani a lakóhely szerinti rendőrállomáson.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Szerbia útjain az elmúlt 24 órában 113 közlekedési baleset történt, amelyekben ketten életüket vesztették, 80-an pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén egy balesetet jegyeztek fel, egy sérülttel. Szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzés zajlik az iskolák környékén. Az akció első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből 17.900 gyorshajtás volt. több mint 170 esetben ittas vezetés miatt intézkedtek. Ebben az időszakban két gyermek sérült meg közlekedési balesetben, egyikük súlyosan, másikuk könnyebben. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy az iskolák közelében csökkentsék sebességüket, és fokozottan figyeljenek a gyermekekre, vigyázzunk egymásra az utakon.
0: Időjárás.
2: A mai napon változóan felhős idő várható, reggel hideg lesz, de a nap folyamán felmelegszik az idő. Helyenként rövid időre záporok is kialakulhatnak. Mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 8, a legmagasabb nappali pedig 20 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 126, Zentánál 200 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de a hideg idő miatt az érzékenyek körében a hidegfronti jellegű tünetek még jelentkezhetnek. Fejfájás, keringési panaszok, vérnyomás problémák és kopásos eredetű ízületi bántalmak léphetnek fel, valamint felerősödhetnek a görcsös panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Szeptember 23-a, szerda van, ez itt a Pandaradar, ami igazán számít. Magyar Kanizsa két keréken az egészségesebb jövőért. Községünk idén is csatlakozott az Európai Mobilitás Héthez. Az autómentes nap alkalmából a kerékpározás és a környezetbarát közlekedés került a középpontba. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a rövidebb utakat, amikor tehetjük, autó helyett kerékpárral vagy gyalog tegyük meg. Áramszünet Felsőhegyen favágási munkálatok miatt ma reggel 8 és délután 1 óra között szünetel az áramszolgáltatás a Felsőhegyi Likasi úton az 1-estől az 56-os házszámig. Zentán leolvassák a vízórákat, a zentai kommunális vállalat október 31-éig végzi a vízórák leolvasását a község településein. A lakosokat arra kérik, biztosítsák a mérőórák megközelíthetőségét. A szeptember 22-én kiadott rendőrségi jelentés szerint az előző napon Szerbia útjain 113 közlekedési baleset történt. Ketten életüket vesztették, 80-an megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén egy balesetet jegyeztek fel, egy sérülttel. Az iskolák környékén zajló ellenőrzés első 20 napjában több mint 25.500 szabálysértést tártak fel, ebből több mint 17.900 gyorshajtás volt. A rendőrség fokozott óvatosságot kér a gyermekek biztonsága érdekében. Megérkezett az első hó Szerbiából, a Gólia hegységben, Ivanjica község területén már lehullott az idei szezon első hava, miközben Vajdaságban még az őszi napokat élvezzük, a szerbiai hegyekben már a tél is megmutatta magát. Az Újvidéki Színházban megtartották a 24. Vajdasági Magyar Drámaíró versenyt. Az esemény a kortárs magyar drámairodalom és a vajdasági színházi élet találkozási pontja. Ma kezdődik az olaszországi Ivreában a Slalom Kajakkenu Európa bajnokság, amely szeptember 27-éig tart. A vajdasági versenyzők új eredményeit továbbra is figyelemmel kísérjük. A Zentai Magyar Kamaraszínházban este 7 órakor kezdődik a Félünk című előadás a Kosztolányi Dezső Színházban. Szabadkán szintén 7 órától látható az Alíz mindig csak a körmét rágja című produkció. A nap jó híre, ma a magyar kanizsai kerékpárosoké a főszerep. Az autómentes nap emlékeztet bennünket arra, hogy néha egy egészen apró döntéssel is tehetünk az egészségünkért és a környezetünkért, ha pedig a reggeli munkába indulást egy kis tekeréssel kötjük össze, már is mozgással kezdődött a nap. És végül egy kis panda mosoly. Doktor úr, minden reggel 6-kor felébredek. Az nagyszerű, mi ezzel a probléma? Hogy az ébresztő órám csak 7-kor csörög. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Kellemes szerdát, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk itt a Pandarádió hullámhosszán.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Ez volt a

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

A mai nap kérdése az volt, mi az a kis dolog, amit már most örömmel várnak a mai napban. Nézzük, milyen apró örömeket tartogat még a mai nap hallgatóink számára. Enzsi a következő üzenetet küldte. Azt, hogy este végre leülünk a férjemmel egy kicsit beszélgetni, mostanában mindig rohanunk valahová. Tamás a következő üzenetet küldte, a vacsorát a feleségem rakott krumplit ígért, úgyhogy ma pontosan megyek haza. Anikó a következő üzenetet küldte, ma találkozom a barátnőmmel, már háromszor elhalasztottuk a kávét, de most végre összejön. Péter a

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: legjobb zenéjét. Okay,
1: this is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.